négy bennem. Ő négy belgyimbe, de vele jó, urmele, begúja, urulja.